Aparece Liga Desportiva de Sofala Ferro Verde Beira. Nem um, nem outro. 14:32.